nsɛm ɛbɛyɛ me yea adeɛ baakɔ pɛ na yɛ wo nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame woakomade megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so

yɛnka ɔsoro kafa ɔsoro kasa kakra yɛnka kyerɛ sɛ kyinde ka ɛde ma yiwone yɛbɛnya awurade sɛ memfa awurade nhyɛ kyerɛ wo sɛ memmɔ no so ɔ sɛ menyɛ ne den a